0: Sumuk apa mas?
1: Nganggo tirik.
0: Kirek.
1: Tirik.
0: Tirik iki apa?
1: Nek tisu kuwi gedhe. Iki gur cilik jenenge tirik. Leres ta, Pak? Tisu niku biasane lembarane ambek. Sing niki ning cilik ngruwel niki tirik.
2: Tirik.
1: Anake tisu.
2: Sing lap-lapan tirik dinyuk.
0: Loh nasib
3: Petra
2: Halo Neno